Ya ba. Ya da kakra kana se. On a boss robo asase mu ade nyina. On a nkwati asam na anya ade biara.